0: estamos bien.
1: Yo escucho Olímpica.
2: ¡Olímpica!
3: Ey, métele, métele, métele, métele, métele, métele, por favor, métele, métele.